Nemrég csak annyit sem megtalálja, hogy megtalálja, hogy nincs kettő, csak annyit csinálják egy programáción, és a napja kajában kérdő, hogy díjén nyokan csinálják, a rixit csinálják, és akkor állja. Kajporáma, semmúnunk, so ágyugó, na semmúnunk, csak napja sorató, a rikókány. És a napja csak egy fariseó, szerivánunk, Jézusta. Nyokan csak mondan csinálják, kávon a maestro, majd csimigdáról, a hapiga, majd rikocsicsú milagróas. Rikocsicsú is remánunk. Napja kajbiga, pairimán, ay, ning kangona ning kasa mana ye kosa kruna guna shkangi chining. Chotono kosa kruna guna ning. Kai ning kangona mana ye kosa shlaraga mona gich. Jesus maestro ruachu nisha. Ali kosa igonara. Kai milaga ruachu nisha kamuna manya ngichining. Basta ning roshkani ning kaibi. Basta di mashkani kangona ning. Tiangami ning kai profeta Jonas. Kinsa puncha, kinsa tuta ning, pai ning, kausaka kai bajena, chi okui, xokui, chi madawasha, chi nayara ning yarinchi, kai yuspakchuri, kinsa punjai, kausari mushkara. Chi nam jak shiru ayugunalia, masa kai ninibe, masa ayuguna, chi na kai teripashi rikunga, rikunaktagam, Jonas chakle yarichanga, rimaka ning, Turkarich nisha, Turkarich, ellos chamom, tiam, uyam, ricom nisha, Turkarich manapigam, kangunar tukui, tiaponagok pacham beringich, banyungichim nisha de mapigam. Tukui, yogonaga, tiaponaga, Turkarinokani, Turkarinok, nashkishpirinokani. Napika visumakta de moja shkonalia, shinalyaranin, paimanjar chamokanin kai, Jonas. Jonas masti sumaklia ris tishes bakshimi ari mashkat shin jara kan ali yui ni shamukan ni kai Salomon manda na pe kai bining tiang mening shuk Salomon das lari ning payang ning sumakta ilesh konalia payang Jesus maestro nishka na pe kan yam milagro kam na krosh kam ni na fer kan una mana tur karingich mana yko sangich ning chana mi kan cher sumakta rimon ali ko sanara Aliyanara, alitianara ya kishkaigunal. Chita makamuna masu maktarimu. Napi manyeche just, manyeche. Kawana rusara kuyachu nisha. Napi nyokanchi ya kishkaigunal shenjara manyananchi. Shenjara, manyananchi ya just. Yanapacho, bendisiachu nisha. Nyokanchi shenjara, kairuona wana kuintaljara manchi ya kishkaigunal ya. Kairuona wana kuintaljara manchi wakin. Manitishirikunchi, saisakinchi ya kishkaigunal ya. Napi. A massa manchinch, a massa manchinch lagi shayo aljuganal. Ali kosana manchi semaktali. Ali. Nyaye Dios nyo kanchira kosa rekuka ni mara mas manyanchi. I mara mas manyanchi lagi shayo gonal. I mara mas. Nyo kanchi. Semakli. Ali kosa gonara nyo kanchiga. Rinchikati nanchi. Ali kosa gonara lagi shayo lagi shikama. Chimi. Baliri. Chim, ya ellos no canchera, arikungali, ali churigona, ali shushigona nish, pakt chakatipu yesh, ma na iglesia mresha kamaitire, ya ellos chaupiga, nyo kara kaitali chichu, kaitali chipi, nyo kamisa mtoko rishamosha, ya ellos no canchera yana papi, nyo kaitaro racha, mana shinacho, nyo kanchi kirisham shamunchi, kirisham resanchi, kirisham itianchi, shina manang yakishkai gonalia, shina anamyang nyo kanchewa, sumaklia, y Dios ya no pescao ven pescao yo cantes catinga onisha de que escribo nada catinga onisha yo mi yo cantes magtalia rinch hago ya chisha rinch se magtalia mañana rinch snapi catishun de que escribo nada se magtalia catishun y Dios yo cantes ya no pasa ven si es catishun esa ya chamanang rinch que está aquí guau